0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. XIL-lel. A

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?

Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: Megállít egy szép csokor, de a virágbolt már bezárt, talán jobb ez így.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Beat

delicious deliberation. I wanna fuck.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hi, this is Buddy. I'm
1: Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tud ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mixműsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin
3: Rádió. Szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd. Jusson majd ezedbe.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mutangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Születésnapot a születésnaposoknak, gyertek, énekeljetek velem! I'm Englishman in New York.

Hogyha velünk akarsz tartani, akkor bitangyoradio.com és a csevegő fal elérhető a chat menüpontra kattintva, a weboldalon keresd a chatet. És ha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is itt lehetsz a csevegő falunkon, Bitangyó Rádió. És természetesen nem maradtak élő műsor nélkül utánam sem, hiszen érkeznek majd élő műsorok. Természetesen utánam is. Közvetlen utánam pörgeti majd a lemezeit a Little Lion, utána pedig érkezik majd este 8-tól Tökszár.

gyorsan, én is ott vagyok a csevegő falon, és megnézem ki van itt velem, szombat délután egy jót bulizni, a Bizangyó Rádióban, gyertek, gyertek! Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön, érkezik a Wilson és a Martina című nóta.

Heide was a nóta a Wissan és a Martina című felvétel, és jön egy nagy sláger feldolgozása címe Lessons in Love. Mindenki rá fog ismerni a régi nagy slágerre,

Szóval leszkéket kapunk a szerelemből. Ugye eredetileg 1986-ban a Level 42 No Tire volt, és hát egy 80-as évekbeli sláger feldolgozása a Black & Crown-tól és Paul Persons-tól.

Lessons in Love. És ismét elmondom, ehhez szoktam mondani a műsoraimban, hogy azoknak a szövegét nem látom a cseten, akik valamiért le vannak tiltva a cseten, vagy esetleg ők tiltottak le engem, tehát akkor se látom.

Szóval csak azokat látom, akik online vannak, és hát ugye nincsenek letiltva sejt se ott. Ha már régi nagy slágerek, akkor jön egy kis Words. Ugye F.R. David felvétele volt annak idején. Danny Corbalan feldolgozta nekünk, és a podcast pedig csinált belőle egy remixet. Mindjárt megnézzük, hogy sikerült.

ugye sokan nem tudják, hogy mi az az FL rövidítés, az a neve előtt, ugye az eredeti neve Eli Robert Fitoussi, és hát a nevéből rövidítette ezt az FR-t, ugye a Robert és a Fitoussi rövidítése.

Ő egyébként francia. Egy időtlen sláger itt a Bitangyó Rádióban, a Wurzel, F.R. David, Borkez remixében. Terrin Torres érkezik, Ring Your Love, a felvétel címe.

Egészen máshogy néz ki most Susanna Vega, mint fiatal korában. Nézegettem itt a képeket az akkori képeiről, amikor ugye ez volt a nagy slágere. És ha már volt egy nyári nóta ezelőtt, akkor jön egy kis nyári dal is. Summer Song, a felvétel címe Filatov, és Karasz nótája pörög majd. Egy kicsit visszaidézzük a nyarat, nem azt a nagy meleget, csak a jó kedvet.

visszatérve a nyári melegre, általában jövő nyáron még melegebb lesz, mint idén nyáron volt, úgyhogy érdemes felkészülni, mondjuk kiutazni az Antarktiszra, vagy nem tudom, beszerezni egy nagy-nagy hűtőt. Érkezik Shakira és a Burna Boy felvétele, Die Die, Marcus Selmet remixében pörög majd.

és átköszönjük szépen nektek, hogy minket hallgattak itt a Bitangio Rádióban. Terjesszétek a hírünket, ahogy csak tudjátok. Köszönjük szépen a megosztásokat. Bitangio Rádió.com-ot vagyunk a Facebookon és a TikTokon is.

és hát van egy előadó, aki ugye meg tudja csinálni, ez van a nevében is, Aaron Can Do It. Ő csinál a feldolgozásokat, és hát meg tudta csinálni például a Pretty Woman és a Seven Nation Army nótáját egybe pakolva. Hát mindjárt érkezik, később megnézzük, hogy sikerült ezen neki. Érkezik Aaron Can Do It.

És ő is fantasztikus figura, egy fantasztikus ember a háttérben. Itt van velem Muchacho. Kellemes szép napot neked, és jó hallgatózást! Aki még nem hallotta a poénjait, az sok mindenről lemaradt. From

Egészen jó sikerült ez a feldolgozás Aaron Can Do It-tól, Seven Nation Army és Pretty Woman 1-ben, remélem mindenkinek tetszett. Hamarosan pedig nem angol felvétel érkezik, legalábbis a felvétel címe Amada Mia Amore Mio, valószínűleg nem angol lesz, de majd mindjárt meghalljuk a Mark Reason felvételében.

és éppen úgy fogunk tenni, mint a David Guetta, Just Like David Guetta, ez a felvétel címe is. High Definition remix szépen pörög majd, a Armada Tribe, notája.

Nem sosem, hogy egy vicces dolog történt velem a napokban. Vettem egy poprémet, és hát ilyen kis tubus volt, gondoltam valami utazós változat, és hát megvettem, aztán több napig azzal mostam a fogomat, aztán kiderült, hogy hát rá van írva angolul, hogy 7-től 12 éves gyerekeknek van. Sokkal jobb íze volt mondjuk, mint a felnőtt fogkrémeknek. De nem tűnt föl, nem tűnt föl. Aztán valamire elkezdtem nézegetni, és akkor néztem, hogy hát 7, mi az, 12 years.

És hát ha nem csak Mucsácsó tart velünk most itt a Cselegi Falon, hanem a Little Lion is, aki 18 órakor érkezik majd hozzá a élő műsorral, este 8-tól pedig több szára nem elfelejteni. Jön egy kis Hello a folytatásban ez a felvétel címe, Samurai J és Vito Salamanca nótája. Kaki, tényleg így van, Kaki és Benny Di Giola bootlegében.

És hát ugye Mocsácsot látjuk, hogy házfelújításban van. Hát sok sikert kívánok hozzá. Adok is hozzá egy ilyen nótát Afrodaktól, Fever Dream.

0: évtized legfrissebb rádiója.
1: És hát figyelembe, Coldplay rajongók hamarosan egy Coldplay nóta szól. Adventure of a Lifetime címmel Rowan Freed remixében pörög majd.

Milyen jól sikerült ez a feldolgozás, szerintem Rowan Frittal, Coldplay és az Adventure of a Lifetime feldolgozása. Érkezik ismét egy nagy név, Joel Corey és a Whisper című nóta, Henry himself remixében pörgetem majd. Remélem már közben sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, nagymaival, nagypapival a Bitangyó Rádió elérhetőségeit, bitangyoradio.com.

Egy kis Whisper, Joel Corey-tól, Henry Hills paramixében, és a folytatásban hamarosan elveszett darabokat keresünk, hiszen ez a felvétel címe is, illetve hát csak egy darab, hiszen a Missing Piece, és akik elkövették nekünk, Sick Individuals és Alexander, remélem látszani is fog nekem, igen, mindjárt, szóval Alexander Stewart és Frank Walker.

Hát remélem mégis megtalálták azt az elveszett darabot a felvételben. Le Farben és Mayor Stephens No Type Örök hamarosan itt a Bitangyó Rádióban Same Old Sky címmel. Hát igen, igen, az az ég azért még mindig ugyanolyan, mindenütt felhő van rajta, meg néha kék.

Közben a Halle Farbenről jutott eszembe, hogy egy kedves ismerősöm azt hitte, hogy ő egy énekes nő, nem tudom miért. Hát aki esetleg nem ismeri, ugye egy német DJ producerre, és ugye Franz Zimmernek hívják valójában. A Cat & Crew nagyszerű slágere feldolgozva hamarosan Dave Summertall. I just died in your arms tonight. Jön a nagy sláger.

Egy megunhatatlan sláger a Captain Crew-tól, I Just Died in Your Arms Tonight, Dave Summer editjében pörgött, hamarosan egy másik nagy sláger, amit nem felejtünk el, Nothing's Gonna Stop Us Now, ez a felvétel címe, aki pedig elkészítette nekünk, Vuki. Egészen 18 óra egében a műsor itt a Vitangio Rádióban, ez a Weekend Dance Flow. Visz minket a Flow egészen Little Lion műsoráig, 6-tól érkezik majd, este 8-tól pedig Tökszár,

És annyira jó a zene, hogy már a házi szárnyas is elkezdett táncolni a csövegő falon. Ennyire nem lehet a baromfi.

És nem csak a szerelem számít, hanem a jótékonyság is. Hát jöjjön egy kis jótékonyság a folytatásban, legalábbis a felvétel címe ez a Charity. Greenfield mixében örök majd John Medina nótája.

0: A Csevegő falon ismét egy csatlakozó, aki csatlakozott hozzánk.
1: Ezt most jól megmondtam, szóval
0: Kinga van itt velünk. Kellemes szép napot neked. Jó szórakozást!

És aki még csak most kapcsolódott be és nem hallotta, érkezik majd 18 órától Little Lion élő műsora itt a Bitangyó Rádióban közvetlenül utánam, este 8-tól pedig Tök Szárt Pörget majd itt a Bitangyó Rádióban. Szóval nem maradtok élő műsor nélkül szombaton sem.

egész jó dance noták pörögnek, és nagy nagy slágerek, ahogy a folytatásban is el ki tudtam mondani, hogy a jó. Szóval Dark Intensity érkezik, és a Listen to Your Heart.

Hát azt mondja a dal, hogy hallgass a szívedre, de hát én mindig az eszemre hallgattam, és hát szerintem jobb, ha az eszedre hallgatsz. Már hogyha van eszed. De ha gondolod, hallgass a szívedre, szerintem jobb, ha az eszedre hallgatsz. Szóval Incredible, a következő felvétel címe, Lias zene felvétele.

Tracy was a fairy tale, Lea Zarator, So Incredible a fairy tale címe. Marlon Hofstadt és David Guetta érkezik a folytatásban. Caught Up címmel.

egészen jó felvételt készített David Guetta és Marlon Hofstadt Caught Up címmel, ez hangzott el itt néhány percben a Bitangyó Rádióban. Érkezik Round Pen és a Trap című nóta A-List pop editjében. Este 6-tól érkezik majd hozzátok Little Lion, este 8-tól pedig Tök Szár itt a Bitangyó Rádióban. Ez pedig a Weekend Dance Flow Gébelennel 18 óráig.

Hát remélem kiszabadult abból a csapdából, amibe esett Trap, de felvétel címe Grand Fan Notája A-List Pop editjében. Egészen kellemes nóta, itt a Bitang Jó Rádióban Tom Burn érkezik a folytatásban, Like You Do, a felvételnek címe.

0: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelen műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
1: Na már is itt van egy Medúza, meg aztán Anika és Matt Stipp felvétele. A címe pedig Soul Alive.

Szóval, Live, Medusa, Anita és Matt Stephen Note helye pörgött. Az utolsó felvétel érkezik nálam, hiszen lejár a műsoridő, és érkezik hozzátok a Little Lion fantasztikus műsora. Showtek és Francis Waves felvétele farag majd Runaway címmel.

Hát ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyő Rádióban ebben a 2 órában a Weekend Dance Flow, remélem mindenki jól szórakozott a dance notákkal és egy kicsit megmozgatta valamelyik tagját. Hát lehet tovább mozgatni, hiszen Liz the Lion érkezik hozzátok, mint elmondtam néhány szor már, úgyhogy biztos benne van az agyakban. Este 8-tól pedig tök szár pörget itt a Bitangyő Rádióban. Nagyon kellemes szép napot és szép estét mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

80-as és a felejthetetlen 99-es.

Hát ugye lehetne ez is az intro, de nem ez az intro, ez már lemezről szól. Úgy gondoltam, ha már megvan lemezen, akkor most hát kezdek ezzel. Szeretném megköszönni Gébelennek az előttem lévő 2 óra fantasztikus zenei válogatását. Nagyon jó pihenést kívánok neked, szóra szép hétvégét, és holnap várunk ide vissza délután. A keverőpult és a lemezjátszók meg a mikrofon mögé.

A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm. Lista 67-et, Nefertitit. Csámpás Rozit, Bíborkánkat, Bubut,

Attól benne itt van velünk már Cordos Szilárdú. Írta nekem kiskezi, csókolom, szép szombatestét kívánok mindenkinek, jó adást, Andi, nagyon szépen köszönöm. Puszi, ölelés. Köszönöm szépen a cseteseknek is, Nefertitinek, Csámpás Rozina. Borkának és Gébelennek, hogy jó adás, jó műsorvezetést kívántatok. Én kívánok nektek és mindenkinek ott a háttérben a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást. Nagyon-nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Hát ugye hétfőn azt se tudtam, hogy egyáltalán vasárnap jövök-e. Aztán majdnem jöttem hozzátok tegnap délután is, de az közben jött egy kis bajság. Megkértek segíteni, úgyhogy így nyilván inkább azt választottam, úgyhogy még jó, hogy nem reklámoztam, még jó, hogy úgy gondoltam, hogy majd 3-4-re, ha ide érek, jó, ha nem, akkor úgy is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangja Rádió chat falán az utánam következő két óra kiváló házigazdáját, hiszen itt van velünk már Tökszár is. Szép estét neked is, puszi ölelés oda is, és természetesen mindenkinek, mindenkinek a cseten, mindenkinek a háttérben. Köszöntöm Musukánkat, köszöntöm Tündért. És itt van velünk Kacajkám, és kellemes műsorvezetést kívánok, puszi, puszi ölelés oda is.

Aztán itt van velem egy kedves kis csapat is. Szia, kedves Andrá, nagyon sokan és nagyon sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk Sopron közeléből szeretettel. Nagy pusztantás, nagy ölelés nektek. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És hát van velünk egy születésnapos is, igaz? Aki tegnap ünnepelte. A 18-at plusz a többi tapasztalat. Úgyhogy ígérem, egy icipicit később Nonót is fel fogom köszönteni. Vagytok ilyen kedvesek, és itt vagytok velem. Szeretettel köszöntöm kedves B-csoportosunkat is, ez az Rostási Zolit. Bizony, lemezjátszó pörög. Jó hosszan ez a maxi lemez, és csak maxi lemezeket válogattam, de hát tudjátok, nálam bármi előfordulhat, majd ahogy a hangulatunk ki.

Hát így szólt ez a Maxiról, nem pedig spottal, nem intróval, nem Donna Klárával, nem Uncsik a kacsánk a ligedvennel.

Na hát akkor nagyon kellemes szombatesti lazulást, bulizást, csetelést, bármit is tesztek ott a háttérben. Egy kis paranormal activity. DJ Dodo.

بنز اكس بنا مش بنا بنز اكس. والإطولات nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már szürke kis reggelet is. Puszölelés oda is, jó zenehallgatás, jó csetelés! Márkuszi Pistámnak is, aki azt írta, hogy fülellek. Nagy szeretettel köszöntöm a mi versmondói álljunkat is, itt van velünk Hegedűs Juditka. Csodás Adit, szép estét, kedves kisoroszlán, sok fület, puszim! És azt írta az X-aktákra, hogy imádta.

Na, mi történt, Biborka? Jó, neked is, neked is. Jó van az úgy, én is tudok ilyet. Még mondani is, nem csak írni.

Válogattam nektek mindent is erre a mai két órára. Elmegyünk egy kicsit a régmúltba, jövünk egy kicsit közelebb is.

próbáltam olyan maxi lemezeket is válogatni, amik egy kicsit mostoha gyerekek, és körülbelül egy-két évvel ezelőtt, amikor megvettem, fölraktam, lejátszottam, és azóta se. A vacsorát à la carte szolgál.

sokan megjegyezte, hogy Scully sokkal csinosabb lett a korral. Hát vannak, akiknek jól áll az, hogy egy kicsit megöregednek. Meg hát vannak, akiknek nem áll jól, és hát vagyok én, aki nem öregszem. Szokott a plafon egy kis technikai szünet.

Nos, hogy felhívtad rá a figyelmemet, kedves szürke kisegér, hogy a korongot figyeljem, gyorsan át is kapcsoltam a lemezjátszót 45-re. Már hogy itt a maxik között van huncutság, valami 33-on pörög, valami 45-ön. Úgyhogy most ennek köszönhetően egy bakit megúsztam. Never give up looking for my baby. Hát kedves Nono, nem tudom, hogy bejön-e ez a lemez, amit most játszok.

csodaszép Rizasztem Feld zenével. Szeretnék neked kívánni nagyon-nagyon boldog születésnapot. Isten éltesen sokáig. Természetesen a Bitangyó Rádió műsorvezetői, hallgatói és jó magam nevében is.

Szóval hétfőn fogalmam se volt, hogy alakul a hétvégém. Hát úgy alakult a hétvégém, hogy tegnap délután óta szakadatlan esik az eső. Hála Istennek, mert hogy szerdán voltam egyet rövidet bringázni, hogy megnézzem az erdők alját, és hát porzik az erdők alja, úgyhogy gomba még csak nyomokban sincs. Közben megnézem minden áldott nap a Facebookon az emlékeimbe, hogy ja Istenem, tavaly előtt is 3-4 év, 6 évvel ezelőtt is milyen gyönyörű gombákat szedtem ebben az időben. Please listen to me.

Hát, ha van köztetek olyan, aki szeretne szombat este egy kicsit összebújni a kedvesével, de nem csak tombolni, az erre a dalra simán megteheti. Kylie Minogue, James Donovan, fantasztikus duett.

És hát én ugye úgy döntöttem, hogy az esőre való tekintettel választom azt, hogy bekuckózom, és megpróbálom rendbe tenni azt, amit ugye múlt héten egy kattintással eltüntettem. Hát a 160 valamennyiből már 120 megvan. Jól elmókoltam vele a mai napon. Ez volt a tanulópénz.

biztos túlélünk, mindent is túlélünk. Meg reményeim szerint mindent meg is élünk, igaz? Mert hogy ez nagyon fontos dolog, hogy éljünk meg minden pillanatot. A csapatunk a Bojtranik.

Johnson, questo americano. Ma te che anche cosa vuol tanto vantavo, ma bisogna se uno caiaish. Arra szolgat fölfel az időben, és hát ünneplik a 9. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Itt van velem kis Krányi, szia babám, klassz műsi, gyere bubis fürdőbe, halad.

azt a betyár mindenit kaptam Musukától egy fotót, ugye kim vannak a jacuzziba, azt mondja, irány a pancsi, és korom sötét van. Itt még...

vagyok a dobra. Knowing me, knowing you. És közben keresnem kellett egy lemezt gyorsan, mert hát kiengesztelésképpen már kizavarja a buborékokat kisklányi a kádból.

és most látom, hogy megérkezett Tündér a chatfalra is. És szeretettel köszöntöm apusomat, és szia kisbundás, jó ad itt neked sok fület. Puszi drága, nagy ölelés!

velünk Vidarikám, és szia drága, tám még nem késő, de itt vagyok, szép estét neked és mindenkinek. Hát nem késő, még van egy óránk. Aztán utána lehet még kettő, hiszen érkezik hozzátok majd Tökszár.

Köszönöm szépen! Itt van velünk már Mázlis, a Bitangő Rádió csetfalán. Jó adást kíván! Neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést, csodaszép szombat estét, puszi ölelés!

bizony, lehet jampeckodni. Kis rock and roll diszkó itt a Beat Hangyó Rádióban.

Ó, Rivéra, egy kicsit hamarabb tettem le a tűt, de hát annyi baj legyen, legalább van időm egy kicsit beszélgetni hozzátok. Szóval 20 óráig vagyok itt veletek, aztán 20 órától érkezik majd Tökszár. Vele lehet folytatni tovább a bulit.

Ez volt egy kis Jeff Bunny a Bitang jó rádióban. És akkor elengedjük ezt a műfajt. Remélem, hogy mindenki kitornázta magát. Megráztátok egy kicsit.

Caballero. Volt a Color My Love és a Happy Station. Living in Japan érkezik aztán a Give Me Your Love. És a Give Me Some Lovin, ez lesz a vége ennek a Fun Fun Hit Mixnek. Kedves Tökszát, te pedig csak verjed, üssed. Bár lehet, hogy ha egy kicsit megsimogatnád, újraindítanád, akkor jobban.

milyen sokan várnak rád. És még azokról nem is beszéltünk, akik a háttérben, ugye, toporognak már. Vajon mikor jön már végre a mi barátunk, Tökszár? És dugul el ez a csaj, igaz zen? Meg csatak!

Chihuahua. Jó van, Vidarikám is még riszálja. Jaj, de jó is volt ezt teli torokból üvölteni a koncerten.

Lassan, de biztosan befordulunk a finishbe. És amit elárulhatok nektek, úgy néz ki, hogy hétfőn, ugye, holnap is jövök, 10-től 12 óráig itt leszek veletek, és akkor majd hozom a szokásos vasárnap délelőtti, mindent is beleteszünk, újabb zenéket is, nagyon-nagyon retro magyar perceket is. Úgyhogy szóval várlak benneteket holnap délelőtt 10-től 12 óráig szintén. Viszont ugye hétfőn 18-től 20 óráig a szokott időben, a szokott helyen két újabb válogatás lemez. Fránya postának ma ki kellett volna már hoznia, de nem hozták.

ne is mondd Csámpás Rozi. Mert bizony itt is nagyon vigyázni kell az ilyen DHL, meg PDP, meg egyéb futárokkal. Ezt a lemezboltot, ezt azért szeretem, mert ők a Hermes-szel, vagy a Hermes-szel, vagy nem tudom, hogy kell mondani, szóval velük vannak szerződésben, és itt automatikusan megkapom az e-mailt, hogy feladták a csomagomat, rajta van a csomagkövetési szám, én pedig rögtön rácsapok, és abba a szent pillanatba a Pocket Shopba átirányítom. Úgy...

A Miki, a Miki, a Miki, majdnem megfulladtam, úgy kellett köhögnöm, és nem nyomtam vissza a Mikit. Na basszus kulcs. De köszönöm, hogy figyeltek. Szóval két dalom van még hátra. Az első az a Bad Boys Blue.

aztán még lesz egy lemezecske, és aztán érkezik hozzátok Tökszár. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Jönnek a jó kis latinos hangulatú, ritmusú dalok.

És akkor most elárulom tökszer, hogy olyankor van az, hogy ugrál a zene hangereje, amikor én azt gondolom, hogy beszélek a mikrofonba, de közben a mikrofon ki van kapcsolva. Én meg itt húzogatom a potit. De hát a tapasztalt bakifigyelők, mint például Szürke Kisegér, az egyből kiszúrta, hogy mi a hiba.

Mosuka írja, hogy pont tűzijáték volt a háttérben, mikor szólt a DJ Bobo, úgyhogy teljes tiszta élvezet, komolyan. Jacuzzi, meg tűzijáték, meg csillagfény, meg DJ Bobo, tudtok élni. Hát nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét. Ebben a két órában kívánok nektek nagyon szép estét, nagyon jó zenehallgatást Tökszára.

hát régen volt már olyan, hogy 2 órában csak lemezeztem. Úgy látszik, hogy a mai napon egy kicsit kiestem a ritmusból. Hát oroszlános zenével indítottuk lemezzel ezt a mai estét, és azzal is fogom befejezni. Köszönöm szépen a Facebookon íróknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik a Bitangyó Rádió chat falán velem tartottak a mai estén. Bizony, mi kimaradtunk a jóból, de hát majd decemberben. Ott szilveszterezek. Aztán lesz tűzijáték is, meg jacuzzi is. Remélem, kis krányi addig nem ereszti le.

kívánom nektek, legyen olyan a mai estétek olyan, amilyennek szeretnétek. The Lion Sleeps Tonight. Nagyon jó szórakozást, tök szárral. Holnap pedig 10 órától várlak benneteket szeretettel. Ha minden igaz, akkor 8 órától Jetski is itt lesz veletek. Csoda szép estét mindenkinek, sziasztok, ciao.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá szombat este van, és tök szár meg is érkezett hozzátok, ha nem is egyszerűen, de itt vagyok. Ó, bocsánat, voltak egy kis malőrök itt az adásom előtt, voltak problémák a gépemmel, valahogy nem akart érzékelni a kontrollert, úgyhogy ha a műsort kibírja, akkor én örülök neki, utána viszont kapni fog egy pár ilyen jó irányba térítő entert, ahogy írtam, valami a hardware, vagy a szoftver, hardware-szoftver csatlakozásnál vannak problémák, nem tudom miért, de nem érzékelte a kontrolleremet, úgyhogy kapott egy kis újraindítás, meg egy-két ilyen kedves entert, de remélem, hogy működni fog, és már meg is kaptam a visszajelzést Little Lion-től, hogy jól hallható vagyok, úgyhogy itt az első számomat ki is engedem, és akkor utána majd még visszatérünk itt, mert nagyon sok dolog történt, velem is, remélem veletek is, és ezt meg fogjuk beszélni, és már ahogy én szoktam mondani, ajtópászító, ilyen asztalos zene, szóval kezdődjük a buli Despacito.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Lóbega, és a van és egy elő, kettő már itt beszélni akartam mindenféle nyelven, és akkor már itt meg is ragadom a dolgokat. Nagy szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió chat lakóit és hallgatóit, persze, akik nem csak a chat oldalon vannak, őket is üdvözlöm, és más külsős hallgatókat, és akiket itt látok egyelőre. Ő nem más, mint Little Lion, R2D2 és Bobby, ami két robotunk, Bubu 81, Csámpás Rozi, Kata, Mázni, Pista 67, Suncorgós, Szürke Kisegér, és Tündér, akit viszont még látok itt a Dumcsi oldalon, ő nem más, mint Brill és Csatak, szóval ő nekik is köszönöm, hogy itt vannak, és mindenkinek szeretem, látjátok már, félre beszélek, szóval köszönöm szépen a jó adás kívánságot, és Lóbegával még mindig megyünk tovább, 1 + 1 = 2.

És ő már Sofia Reyes, és a 1-2-3, és sok szeretettel köszöntöm Zorkát is, hogy benézett közénk, és el is maradtam Katának a lájkrós fényképével, úgyhogy azt is köszönöm szépen, Zorkától is várjuk a hasonlót, hogyha van ideje.

Soy Marian Másmint Johannes, és a Tengo la Camisa Negra, és már meg is kaptam az első feedbacket. Szóval ott jártam, hogy Brill feltett egy fényképet, hogy valami járdát csinál. Engem úgy tanították, hogy ha egymás tetejére teszed, akkor fal, ha ledél, akkor járda. És meg is egyezte, hogy minden jó szakember Angliában dolgozik. Nem tudom, hogy ki dolgozik Angliában, én itt ülök, úgyhogy nem dolgozok. Úgyhogy ezt kikérem az angliai emberek nevében. Azt kérdezte valakit, hogy kinek hogy telt a hetek, mik voltak, úgyhogy ezt én is felteszem nektek, hogy kivel mi történt, vagy mi nem. Csak is jót akarok hallani.

És már igen, feltette csak a kérdés, hogy latinest lesz? És igen, és kezdődjön is a La Carcamaccia.

És úgy látom, Little Lion már nagyon jó táncol. Szerintem Biborka nem volt itt, amikor én bejártam a műsoradók közé. Előtte itt volt, úgyhogy őt is üdvözlöm, és látom, hogy ő is nagyon jó táncol.

Na, én ebből a kiállásból is mondom nektek, hogy velem olyan történt, kicsit nevetséges, épp meg is kérdeztem itt, hogy ki milyen Winchester HDD-t tenne a számítógépbe, mert az enyém már az egy terás, az kezd megtelni, és én nagy büszkén, ha mondom, jól nézelődünk, kaptam is pár ajánlatot, de én egy Western Digital 4 terabájtosat rendeltem magamnak, aztán mikor megérkezett, kibontom, és akkor láttam, hogy 40 gigabyte, és ilyen furcsán néztem rá, hogy mondom, gyerekek, 4 terra, 40 giga, olyan 1% az eltérés köbe, vagyis az 1%-át kaptam, úgyhogy kaptam egy olyan ajánlatot, hogy visszafizetnek 100 fontot, szóval a kétharmadát visszafizetik, és akkor utána meg megtarthatom ezt. De hát mondom, ezt viccnek is rossz, úgyhogy szerintem utaljátok azt a pénzt. Valakivel történt már ilyen?

És már itt nekem meg is írta Little Lion, hogy ő is Western Digital Party. Én néztem, hogy mi lenne jó, szóval én kaptam Toshibára, én a Western Digitalt választottam, mert én is annak a pártja vagyok, de van még a Seagate, úgyhogy most itt a harmadik Winchester jött be, mert Seagate-et rendeltem, és az fog megérkezni, és akkor ezt meg vissza kell küldenem, és visszautolják a pénzt. Aztán utána ki fog derülni, de már nagyon-nagyon szűkös a helyem, már a gépem nyavajok, hogy nagyon kevés a helyem. És még szeretnék majd két dalt letölteni. És Lizárt köszöntöm, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk, mert a dobozás neki.

Hát igen, csatak próbáltak átverni, de ugye itt az eBay az véd engem, úgyhogy rajtuk keresztül ment az üzenet, hogy valamit elszúrtatok, úgyhogy ők látják, hogy miről van itt szó, és hogyha az eladó nem annyira hajlékony, akkor ők segítenek neki.

És akkor itt ragadnám meg először is, megköszönöm a mai műsort Gébelennek, Little Lionnak, hogy itt voltak. Little Lion előttem volt 2 órában, és azelőtt viszont 2 órában Gébelen, úgyhogy köszönöm szépen nekik, és hogy felkonferált engem most Little Lion, és megyünk is tovább Arassal.

És ahogy látom, szürke kisegér valószínűleg krumplipürét, vagy valami hasonló dolgot akar krumpliból csinálni. Csúnya, vagy nem csúnya, nem furcsa dolgokat faragott belőle egészségére.

engem csak megfogott ez, hogy 1150 informatikus van, hát ez egy kicsit sok, Brill, és akkor én mondom nektek a következőt. Én most azon ügyködök, hogy elkezdtem megfelelő anyagot, varnyvaló anyagot vásárolni, ha jóba szeretnék valami jó képű húzatot beletenni, és ahhoz megfelelő jelekkel ellátott darabokat vásárolok. Idáig nem annyira jó a helyzet, de remélem, hogy hamarosan megtalálom a megfelelőt.

és ő már itt duál vissza, és az Amigo, szóval, hogyha valaki van, aki ért a varráshoz, szabáshoz, vagy esetleg varrónő, varrónőket szeretjük, mert azok bevesznek 10 centit a nadrágból, ja, de ezt

Oh, és akkor még derülnek ki, azt írja Little Lion, hogy őnek az egyik szakmája az, hogy a varrónő. Én megmondom, én nekem varrónő osztálytársaim voltak a szakmunkás képzőbe, úgyhogy nem meglepetés ez.

Szóval már is kis kérdezik Little Lion-t. Én megmondom, vettem ilyen mintadarabot is, ami ilyen 20x30 centi, de vettem ilyen 140x2 méterest, amire úgy gondoltam, hogyha másnap lesz belőle párna vagy függöny, de hogyha nem, akkor majd odaadom bátyámnak, és akkor ő csinál belőle valamit. Itt nekem azt írja Little Lion, én kárpitozni szeretnék. Végül is az én célom az az, hogy egy szivacsot szeretnék behúzatolni.

És már majdnem belemerültem itt ebbe a kárpitozásba, és lemaradtam Enrique Iglesias Bailamos indításáról, úgyhogy ő már Bailamos lesz. Úgyhogy Little Lion csak húzat és cipzár rajta, semmi több.

Na, én nem akarok gombokat várni. Szóval szürke kisegér, te is varró bácsi vagy. De legyél varró, nő, csak varró férfi.

Ó, te legalább ti nem figyeltek ide, nekem kell ide figyelni, ő már Santana, és a Maria Maria, és már fel is töltöttem egy darab fényképet, amilyen anyagot rendeltem, amivel egyelőre elégedett vagyok, ez egy 100% pamut, úgyhogy ennek örülök, de a többi anyagoknak nem annyira.

Ó, köszönöm szépen, Little Ian, hogy észrevetted. Igen, természetesen mi vagy hajóba megy, nem tehetek bele, mit tudom én, macskásat, vagy kutyásat, vagy fazekakat.

Igen, Little Iron Börzsit eladtam, igaz, hogy a bátyámnál kötött ki, de igen, ez már az újba, abba egy világos, krém színű műbőr volt. Én nem annyira örülök a műbőrnek, úgyhogy én valódi pamutanyagot szeretnék bele. Igaz, hogy mosni kell majd többet, azt meg csak le kellett volna törölni vizes ruhával, de inkább legyen ez.

És itt van egy másik anyag, amit kiválasztottam magamnak. Tündér, köszönöm, hogy itt voltál, de füled itt lesz, hallgatózzál, ha bár nem látod ezeket a jó képeket, amiket felteszek majd. Úgyhogy ez ami még megérkezett. Amivel elégedett vagyok, mert viszonylag vastag, és van benne sok pamut is. Úgyhogy ez lesz szerintem a belső rész, ami a háló rész, ez lesz az ő neki a húzatja. De hát ebből még rendelnem kell, mert ebből csak egy 20x30 centis darab jött, de tapintásra tökéletes.

És köszönöm szépen, Tündér, hogy itt voltál, és hallgattad a zenét, de továbbra is fogod úgy, hogy jó pihenés neked, remélem, hogy egy hét múlva találkozunk, és már Ricky Martin, és ő ledobta a bombát.

És ez úgy képen nagyon jól néz ki, de olyan, mint egy lepető anyag, úgyhogy az én szememben ez sajnos semmire nem való, maximum valamit kitömni vele. Az anyag a gyér, úgyhogy ez kuka részemről.

Közben csatoknak is megbrillek, és megmutattam, hogy micsoda dolog ez, amit kiválasztottam, de itt nekem egyből azt írta, hogy Zorka megvarja nekem. Remélem, hogy pikpak.

És megmondom nektek, észre se vettem, hogy itt eltelt felettünk majdnem egy óra hossza. Nálam 19 óra 53 percet mutat az idő, vagy az én órám a számítógépen. Most pedig nem megragadnám gyorsan azt, hogy holnap reggel 8 és 10 között Jetski érkezik a Best Caféval. Őt fogja követni 10-től 12-ig Little Lion, hevesen, vegyesen, hát hogyha hevesen lesz, szóljál, és még azt látom, hogy Gébelen lesz 16 és 18 óra között veletek, magyar pop és dance, és utána pedig len azt látom, hogy Tóth Wolf Attila fog érkezni a Földim Italiano, vagy Italio Café Vidám Parkkal, úgyhogy őnek is sok fület kívánok, sok hallgatót, és akkor gyerünk is tovább, még mindig Gloria Estefan, tök szátaljátok, itt a Bitang Jó Rádióban. De azt írja csatok, hogy a fehér szín miatt kényes. Nem, ez nem fehér, hanem egy ilyen nagyon világos kávészín.

És Sucorgónak szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott engem és az előttem levőeket is, úgyhogy jó éjszakát és kellemes hétvégét kívánok, kellemes vasárnapi napot, aztán ne dolgozz sokat,

pasión. És ő már Ricky Martin, és ahogy mi is énekeltik, Undo Stress, La Copa de la Vida.

És csámpásozni. Nagyon jó táncol Csatakkal együtt. Csatak írja, hogy most rendelt egy SSD-t egy régi laptopjába, és reméli, hogy gyorsabb lesz. Én is ebben reménykedem. Habár én nekem a processzorra vannak a bajok a régi laptopommal, úgyhogy azért is ruháztam be egy Dell erőműre. Ami most egy kicsit huncotkodik, rosszalkodik, mert ma is egy kicsit bohóckodott velem, de hát nem a géppel van a baj, hanem a gazdájával.

A remény az megmarad mindig, de szerintem egy kicsit gyorsabb lesz, viszont a processzor nem biztos, hogy többet bír. Tegyél fel rá Windows 95-öt.

Csatak, majdnem megvettem egy Western Digital 4 terás Winchestert, amit ilyen NAS gépeknek, vagy gépekbe, vagy szerverekbe ajánlottak, de mint hogy elkezdtem kattingatni, kiderült, hogy 5002-es fordulatú, úgyhogy erről letettem, úgyhogy Seagate 7006-os, vagy valami ilyesmi fordulatszámon működő megy bele majd a gépbe.

És ő Marcelia Cruz, és a La Vida es un Carnaval. Ezt nagyon szeretem, ezt a zenét. És hallgassuk, és tekerjük ki.

És úgy látom, már Little Lion elővette itt a kubai, vagy nem tudom, hát pávatáncosokat, úgyhogy hajrá, menjen itt a szamba!

De csak az a kérdés, hogy mire fogod használni ezt a laptopot, mert hogyha csak ilyen apróbb dolgokra, akkor az jó, lehet, hogy még a videók mennek, de komolyabbra már nem szabad használni. És én Little Lion veled teljes mértékben egyetértek, nekem is azt tetszik a legjobban, de az csak a hálófülkével fog bent lenni, lehet párnákkal. Viszont kintre, ahol sok minden fog történni, ahol tényleg az emberek több időt fognak tölteni, a horgászat közben viszont kosz fog menni rá, oda ez a világos anyag, ez biztos, hogy nem jó, úgyhogy oda sötét lesz.

Első már Sonia és Selena, de akkor Mova Mova, hogyha jó az a spanyolos kiejtése, úgyhogy őt hallgassuk meg, és mehet továbbra is a Riszálás.

Létellen egy szabadba kerülés már meg is lesz. Szóval csatak játék kivételével mindenre is használni fogod ezt a laptopot. Remélem, hogy működni fog az általad kigondolt rendszer. Nekem van itt egy elfekvő laptopom, amit nagyon nem használok, mert azt rádiózásra szántam, de szerintem a programomat már nem bírta volna, úgyhogy az most pihenőt kapott. De lehet, hogy úgy jár, mint az előző laptopom, hogy a bátyám poros műhelyébe fog kikötni, és majd ott a CNC gépet, az égetőgépet fogja vinni.

Így van, csak sajnos a céges helyen az ottani rendszergazdák sok mindent letiltanak, hogy ne bír használni, de hogyha van egy saját laptopod, azon minden is, főleg az ilyen XXX-es dolgok működnek, de lehet tölteni is, és egyebeket is lehet csinálni.

És azt írja itt, hogy South Yorkshire-be valaki beugrott a tigrisekhez, szerintem játszani akart velük egy kicsit, vagy túl sok TikTok videót nézett, ami AI, úgyhogy én se tudom az emberek mit gondolnak, mikor bemennek így a tigrishez. És azt írja Little Lion, hogy már lóg a fejem, 3:40-kor ébredtem ma is. Hát ilyenre szoktam mondani, hogy az ördög nem alszik, de hát 3:40-kor én átfordultam a másik oldalamra, 7:30 körül ébredtem, úgyhogy az én fejem még nagyon jó áll.

Erről a zenéről még jut eszembe, de szerintem nincs fent a gépen, ami nem más, mint a Magic Carpet volt, úgy tudom az előadója, és mindig valami ilyesmit énekeltek benne, egy áring-ting-ting-ting, de most ezt nem tudom előszedni nektek, de legközelebb megkeresem.

és ő már nem más, mint Bellini, és a Mendoko Dario, és a Macarena, nem Macarena, Macarena.

Na, én is hasonlót követtem el, hogy köhögtem és levettem hangot. Szóval a Bíborkának szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott bennünket, vagyis engem főleg, de előttem levőket is. Úgyhogy köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok neked!

Ez csatak viszont nyomja az úgynevezett csatakos táncot, Shrekket látom táncolni. Viva!

Akkor ez a zene szóljon nagy szeretettel Little Lionnak, ha már ennyire szereted a Muchókat. Meg is jegyeztem így magamba, hogy Muchát láttam itt a csemegő falon, hogy volt bent. Hát remélem, hogy valamikor visszatér hozzánk. Sajnálom!

És ő már itt, Alex Ferrari, és a Barabarabere, és remélem Little Lion megtalálod azt a zárai Vámosi lemezt, nem vagyok ebben annyira otthon. Emlékszek, hogy volt ilyen bakelitünk még a szüleimnek, de hogy megvan ez a zene, biztos nekem nincs.

0: E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara.
1: És már itt meg is kérdezte tőlem, csatak, hogy volt-e már cici, ha nem akkor, ha volt, ha nem volt, akkor is jönnek.

És már itt Don Omar, és a Danzal Kuduro, és látom, hogy Little Lion, ő is azért csak veregeti a fenekeket, csatok pedig lendobálja a ciciket. Remélem, hogy a holnapi nap tudok majd annyira figyelni, még délelőtt itthon vagyok, amikor Little Lion adásban lesz, úgyhogy próbálok csatlakozni, meg akkor még vezetek épp Velszbe, úgyhogy lehet, hogy útközben is hallgatlak, 11-re megyek át Velszbe, úgyhogy pizzázás lesz ott, úgyhogy a holnapi programom megvan, és Bubu 81-nek szeretném megköszönni a mástét, és örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, remélem egy hét múlva találkozunk.

és Békatkát is üdvözlöm, és köszönöm szépen, hogy csatlakozott. És ahogy látom, Békatka egy kicsit ki van, de remélem, hogy már csak pihenni fogsz a hétvégén, úgyhogy csak semmi hajtás. És azt írja Brill, hogy még jó, hogy a gyerekek nem jöttek ide, de hát a gyerekek is láttak ilyet, sőt a szájukban is volt Brill, úgyhogy nem kell ebből problémát csinálni. Az emlékek azok mindig jók.

Békatka, én folyamatosan egy szigeten vagyok, nem kell Margit sziget, én egy hatalmas nagy szigeten vagyok, úgyhogy itt is elfoglalom magam, de neked jó pihenést most már. Az unokák azok mindig viszik az erőt. Nekem az unokaöcsém is eléggé viszik az erőt, mikor velük vagyok, úgyhogy el tudom képzelni, hogy milyen, de ez lehet, hogy az én koromban egy kicsit másabb, de nem részletezzük ezt.

És ő már nem más, mint Jennifer Lopez, és a Let's Get Loud. Ti is szerettek hangoskodni?

És Brillnek szeretném megköszönni, hogy itt volt, és kitartott majdnem a végéig. Egy hét múlva találkozunk, ugyanitt ugyanúgy, úgyhogy neked jó éjszakát kívánok! Remélem, hogy Lilit már alszik, de hogyha nem, az se baj.

És itt azt írja Little Lion, hogy tud csendes is lenni. Hát én ezt nem hiszem el. És azt írja is, hogy félős vagyok. Bétkatka meg azt írja, hogy ő meg hiszékeny, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy én mindent iszek, csak ti is higgyétek el, amit én hazudok.

és ő már nem más, mint Bellini, és a Samba de Janeiro 1997-ből. Azt írja csatak, hogy csinálni fog egy cicis könyvtárat, és látom, hogy B. Katka mitől vagy kitől fáradt le ennyire?

És úgy látom, már előkerült Little Lion-nál a szambatáncos lányok. De és Békotka is nagyon jó táncolja. Enyhén hiányos öltözékű. Hát nem tudom, én nem ismerem ezt a mesét, megmondom őszintén. Kinagyítottam ezt a képet, de nem ismerem ezt a mesét, úgyhogy valami malacszerűség táncol itt egy szál falevéllel eltakarva a hátsóját.

0: De nem is számít, Little Lion. Az a lényeg, hogy táncolunk. Legyen tánc.
1: Legyen tánc.
0: Ő viszont már megy, ő balukapitány.

Akkor beállatszott, hogy itt tapsolgattam. Jó kedvemben, nem fogok énekelni, ezt meghagyom másnak, nem akartok szaladni, úgyhogy megyünk is tovább.

Én nem tudom miért, de nekem nem látszódnak ezek a szürke egeres képek. Lehet, hogy azért, mert én külföldön vagyok, nem baj. Majd egyszer valaki lefényképezi.

Nem látom, nem tudom, hogy mi az oka ennek. Én nekem majd mindjárt csinálok egy screenshotot a telefonomról, hogy amit én látok belőle, az sajnos semmi. De majd mindjárt megnézem, hogy mit kaptam, mert valószínűleg kaptam üzenetet róla, hogy mi is látható.

dans la loque. Bolond szívem visszavárlak, a forró szél is csak a nevet súgja, bárcsak itt lenne kedvesem.

És úgy döntöttem, hogy ez az utolsó számom, utána már csak el fogok tőletek búcsúzni, és elteszem magam én is holnapra. És hogyha szeretnétek, akkor énekeljétek ti is Tibivel. Az, hogy hol mi amor.

Igen, Békotka már megkaptam, hogy mit kéne látnom, úgyhogy látom a táncos lányokat és a szexi DJ-t, vagy nem tudom ki van ott elől, és megmondom őszintén, nekem sokkal kedvesem, amit a Kata betett Shaun the Sheep, ből az egyik bárány, az helyileg itt készült ez a mesefilm, ahol én lakom.

Ezt már látom. Csak úgy megjegyzem, hogy ezt a képet már láttam. Szürke kisegértre, de ki is terelte. És akkor banazabanzáj, valami véget ér. A Tökszár műsora sajnos a ma este véget ért. És ezzel a megszokott dallammal szeretnék elbúcsúzni tőletek.

És úgy látom, csatak, megköszöntöm estét, és 2, 4, 6, 7-es darab citis képpel búcsúzik a mai naptól. Én is köszönöm szépen a mai esti hallgatóságot. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok és hallgattatok.

És akkor itt szeretném megköszönni név szerint, akik itt voltak, úgyhogy Bitangok sorakozó, akik itt voltak velem, akiket most még látok, az nem más, mint R2D2 és Bobby, B-katka és szürke kisegér, de Little Lion pár perce lépett ki, ő is itt volt velünk, Tünemény Pista, Suncorgó, Liza Vázli, úgyhogy ők voltak még itt egy páran, és akiket még látok, az nem más, mint Csatak, aki itt volt még velünk, köszönöm szépen neki, Brin is itt volt, de ő lelépett kicsit korábban, mert Lilit nem akart aludni, úgyhogy dolga volt, úgyhogy köszönöm szépen nektek.

Szóval Tökszár adása véget ért itt a Bitang Jó Rádióban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, jó ét! És csatornak pedig lenn. Jó étvágyat!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

denn? Wo denn? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban. Goodbye to you, my trusted friend.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutalmi Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, unhat
7: még több zene!

Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Hi, this is Barbie. I'm
1: Bruno Mars.
0: This is Kylie Minogue.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.